0: Hiszen szerintem a színcsek holkon vannak ilyen.
1: Kilo 6, St. Louis, clear.
2: Copy. 225, same traffic.